žurnáty, pritrújena. Prage kale, žňútim dúbli puntári, náboj dalmatíne repati na drači, kroz kadene, dicu čičam páse, a júdi briti ka kolone, dalmatíno, povišću pritrujena. Svitlo si u kerča,

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 4-i magyar nyelvadásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A Nemzeti Összetartozás napja. A 2010-es évig 45-ös törvénybe foglalt hivatalos nevén Nemzeti Összetartozás napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére első Nemzeti Emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az országgyűlés. Az erről szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslatot Kövér László és Emjén Zsolt kezdeményeztem. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, és az napra a 9. évfordulón 2010. június 4-én hatályba is lépett. 1920. június 4-én a Versailles kastély rendszerhez tartozó Nagy Trianon palotában minden idők legszégyenteljesebb és legigazságtalanabb úgynevezett békediktátumát kényszerítették egyoldalúan a magyarságra, a kollektív bűnösség elvét alkalmazva. Egyedül a magyaroktól tagadták meg kötelezően előírt önrendelkezési jogot, miközben a többi állam Magyarország rovására gátlástalanul gyarapodhatott. Magyarország területének 2/3-át, lakóinak több mint 1/3-át elcsatolták. Az ország a világon egyedülálló lett, amiatt is, hogy saját nemzet részei határolják. A földgolyón nincs egyetlen példa sem a történelem során arra a tragédiára, amit a magyarság a Kárpát-medencében megszenvedett, nem csak magáért, de Európáért is. A trianoni diktátum eredetileg francia, angol és olasz nyelven jelent meg. Ma Magyarország határain belül is egyre több településen tartanak Trianon megemlékezéseket. A hivatalos megemlékezések mellett hagyományőrző előadásokra, koncertekre és jótékonysági rendezvényekre is sor kerül. Trianon szimbólum készlete gyakorlatilag alig változott, szinte megegyezik a két világháború közötti jelképvilággal. Ennek nyilván az az oka, hogy Trianon lényege ma is ugyanaz, ami több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött. A keresztre feszített magyar nemzet kálváriája, aki reméli a feltámadás igazságát, ahogy az a keresztre feszített megváltóval, Jézus Krisztussal is megtörtént. Ezért a legtöbb köztéren található emlékmű szakrális jelleget őriz, kereszt vagy Golgota, milyen a Trianon felirat, vagy Nagy Magyarország térképe látható. Másik állandosult jelkép a fatörzs, mint újra kizöldelő és mint életva motívum. Ma van Úrnapja, a katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Horvátországban és Magyarországon a húsvéti időt lezáró pünkös vasárnap után 2 héttel tartják. Az Úrnapja ünnep gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza. Az augusztiniánus rendi apáca Lézsi Szent Julianna isteni sugallatra hivatkozva fordult az Eucharisztia ünnep létrehozása érdekében a tudós dominikánus Sanseri Hugohoz, Jacques Pantaloneos és Robert de Torre Lézsi püspökhöz. Ebben az időben a püspökök beiktathattak helyi egyházi ünnepet. 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott össze, és elrendelte a Corpus Christi ünnep évente történő megtartását. Az ünnep jelentőségéről Almási Robert, Harkánováci plébános szól.
1: Csütörtök van, Horvátországban állami ünnep is, Úrnapját ünnepeljük, vagyis igazából Jézus Krisztus testének és vérének az egyedülálló ünnepe. A nagycsütörtöki ünneplés ugye a nagy hét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az oltári szentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja a mai nap. Az ünnepi szentmisék általában a mai napon ugye körmenettel folytatódnak azokon a helyeken, ahol ezt meg lehet szervezni. Miről is van szó a mai ünnepen? Jézus ugye köztünk akart maradni a világ végéig, és így is mondta, hogy a Szentírásban olvassuk, én veletek vagyok minden nap az idők végezetéig. Ennek a jelenlétének valóságos, látható jele az eukarisztia, vagyis Jézus Krisztus teste és vére, vagyis maga ugye az oltári szentség. Jézus jelenlétét ünnepeljük a mai napon a kenyér és a bor színe alatt. Ez az ünnep lényegében bennünket is arra buzdít, hogy úgy, ahogy ő nekünk saját magát adta életül is, meg étkül is, úgy nekünk is keresztényeknek, akik őt követjük, másoknak kell saját magunkat adnunk, szeretetből szolgálva másoknak.
0: Horvátországban, Magyarországon ugyanúgy, de számos több országban is a körmenetet tartják. Mi a jelentősége, mi a jelentése?
1: Ugye a körmenet az úrnapjához nem volt szorosan a történelem kezdetétől, vagyis a liturgia történelmében a kezdetektől összekapcsolva. Később társult ugye az úrnapja ünnepléséhez maga a körmenet is. Mi a jelentősége a körmenetnek? Mi a mai napon ugye körmenetekkel akarjuk kifejezni azt, hogy kit követünk, és magát Jézust akarjuk körbevinni falvaink, városaink utcáin, illetve az ő áldását és jelenlétét is szeretnénk kérni imádságunkkal, énekünkkel, körmenetünkkel a városunk, városaink, falvaink lakóira is. Tehát egy tanúságtevő dologról van szó. Sokan sokféle rendezvényt, meg eseményt rendeznek, ugye különösen a városokban különféle felvonulások vannak, legyen szó valami kulturális vagy politikai jelentőségű dologról, akkor hol vagyunk igazából mi hívek, akik keresztény gyökereinkből táplálkozva éljük meg ugye a mindennapjainkat. Ugye mi is hivatottak vagyunk arra, hogy tanúsítsuk azt, hogy kiben hiszünk, kit követünk, ki a mi életünknek a központja és forrása is igazából. Ha tanúságot teszünk arról, hogy egy nemzethez tartozunk, egy kultúrához tartozunk, ha felvonulunk, legyen az táncsoport, és ez, vagy akármilyen más esemény, és ez minden jó, akkor szerintem ugye a híveknek is legyen szabad ilyen felvonulásokat tartani, mert itt nem valami érdekkörmenetről van szó, hanem Isten áldását kérjük világunkra, városunkra, közösségeinkre, családjainkra, magunk számára egyaránt.
0: A körmenetekhez meg az ünnephez is számos névszokás fűződött hozzá.
1: Így van, tehát ugye a körmenet ugye az nem kifejezetten liturgia, ezért bele szabad szőni egy-két népi hagyományt, illetve nem mondanám azt, hogy népi hagyomány, hanem paraliturgikus szokást. Nagyon sok helyen, ugye, ahol meg lehet rendezni a körmeneteket, ott ugye 4 oltárt szoktak feldíszíteni kint az utcákon. Aztán ott, ahol újabban meg lehet szervezni, ugye ott népviseletekbe is öltöznek a hívek, és úgy kísérik az oltári szentséget, hogy az oltári szentséget, aki esetleg még nem volt körmeneten, hogy is néz ki igazából ez, tehát egy úgynevezett monstranciában, vagyis szentségmutatóban, egy aranyozott tartóban viszik körbe ugye a körmenet során ugye a szentostját, amely lényegében ugye hitünk szerint Jézus Krisztus valóságos teste, megállnak a 4 oltárnál, és ott imádkoznak, megtömjénzik, énekelnek, áldást adnak, és akkor így folytatják a körmenetet, és vonulnak vissza a templomba. Egy hosszabb miséről van igazából szó ugye a mai napon, de hát ugye főünnep van, nagyünnep van, államünnep is, szerintem meg kell adni az idejét ennek a dolognak, hogy ez a liturgia tartson, és igazából kitöltsön bennünket a mai napnak az ünneplése.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
3: Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.